Akkor is van szőt is, Sülbebikó. Tölzölök ma, tölás, halt doch die Füßás, dat